0: kinyitsen a támogat egyé, bármilyen mata szerintet infal. No, mi a bele? A fejte gyövete, szaudi, bárkom lászínén a húza, vagy kinyitsen.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Mi kinek szünet támogva, hogy ő bármilyen máta szerített én fel. No, mi a bele? A fete gyövete, Szaudi, bárkom lászínén, a húza, vagy kinek szünet.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong oing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kinek szene támogva, hogy bármilyen máta szerítettén fel. No, mi a bele? A fejtegyövete, Szaudi, bárkom lászínén, a húzá, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nem ak informasaw balorong ohing, husis turi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.